la conduzione al sorco di rugnoi il budo e geni nidi. Postrot ritmus. Ilnit si vodnoi iš dyrkio si sudegyvel. Elios a vegan si bort. Következő számunk Nádos, Emi az egész. Elios a vegan si bort.

ahol ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor pletykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, ha sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú. Nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én.

egy elsurranó árnyék lett belőlem, egy ember, aki élni sem szeret. Letört virág az útporán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, de nélkülek, nem igaz, hogy elfeledtem.

0: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

olykod, szokásból jársz felé. Nincs te benned vágy, és bennem nem maradt remény, de meg

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhívmendő. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díszei szó.

ott mondják csinos, nem is tudom, ez engem nem érdekel, csak kisé bolondom, nem is tudom, csak azt tudom, hogy nékem pont ilyen kell. Azt mondják, hogy rossz, talán igaz, mégis csak ő kell nekem. Azt mondják, gonosz, talán igaz, én mégis csak őt szeretem, ha későn jön hozzám.

in den wereld, in den wereld waar je zijt ver maar toe de omkeer, hoe je me let wel aan. Dunt je hart igen, hoe je neemt. Őszintén mondjad meg, kérlek, kellek, vagy nem kellek nékem.

0: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.
1: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínyi utca.

benúszik már Budán a királyvár. Százezer csodát ígér a sok pesti bár.

Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

Olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

Hogy ez hogy eljön, kicsit idem, remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szeretem. Épp ezért szerdán a citadellán, ugye, hogy eljön,

0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Als letzte Melodie in unserer Musik zur Kaffeestunde hörten Sie den Foxtrott Amazonas von Berking. Auf Wiederhören am nächsten Sonntag um die gleiche Zeit.

Szembe szüszke szépnek, csaptam a szemet. Csupa líra voltam, gyengét szeretem. Én haza kísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el érte.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. De ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt, de kevés. Forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. A szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. De ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

0: zöldöse strákköszönt a Vén-ligetre, a tónál egy kis padó.
1: Várján egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de val a szívünkre száll.
1: Mert ha ütöm, ha verem,

0: Dacă ești o racă, sunt o vinligă fră, o tună al
1: Bare a meg forró csúppal minden este, ajaszlány az angyalom.
0: Messziről egy úcska vers is lát.

0: Pavlovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.
1: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

szilinkat, szilinyolc, cilinderes, kocsin vékendere. Viszem a babát, Julcsika, Tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cili, hat cili, nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

miség, ha más az álma nem ég. Bánom is ég, a csókja mégis enyém. Sír a szívem, ha a szemébe emlékek varázsa ég. Rabja vagyok, stán belehalnék, ha róla lemondanék. Bánom is ég, ha titkon másért ebben. Bánom is én,

kezemhez írsz, vagy ha mosolygó szemedbe nézel. Sokszor magam sem hiszem, hogy szíved már csak az enyém.

0: mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: The kitchens of today can be more beautiful than 1949, because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Okay.

olyat kinyob, mint én vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudom. Mert én, ha rád gondolok, úgy érzem, boldog vagyok.

vallom, néha rossz voltam, hogy miért azt nem tudom. De bocsáss meg ezt,

0: csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!
1: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.

Gyújtsa, te drága kicsi bohó, tiéd a szívem már. Furcsa, torkomon akad a szó, ha néd a szép szempár. A szíve csúcsa, szám maga a szerelem, csak szár, ha nyújtja. A puszit te szeretem, te csuda Gyújtsa. Te édes

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek!

szívbe vetnékem egy prímet, és gyöngyösen gyöngy is vár. Szabadkán, szabadkán egy rémkevés szerelem sok is vár. Ezért hát jöjjön bellem a fillére gyarsan, kegyen lesz a sorsom, maga gyönyörű babam, ratatata. Elmegyünk a velencei szóra, bocsánat egy szóra, ugye maga hű. Hallgassa tiki-taki, hogy szokom a tiki-taki, tehát akár a fillére sen a lokomot. Jöjjön velem a fillére gyarsan, kegyen lesz a sorsom.

0: Szabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.
2: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
3: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
4: Vásároljunk konzervet!

aludni nem tudott, mert a szomszédban egy vénkis asszony gramofonozott. Az aranyások elől becsukta az ablakot, de a bácsikának fekje volt, bár aludni már tudott. De arról álmodott, hogy a három aranyásónak három gyereke volt, mint három vásott kölyök. Kezükben csúszli volt, és a nadrágjuk csupa volt, és szóltak, állj vagy lövök. Három lorkó, mint az ördög, megkötötték a bácsikám kezét. Jaj, a kezük! Csúszliukkal félba vették egyszerre a bácsi füle törvét. S az óra hegyén, majd ráugrottak a hasára, halli-halli-hó, mint három pörgelt csikó.

Már három aranyásónak nagy tanulsága volt, de most már ebből elég, hogy boldogságot nem ad sem az arany, sem a gold. Ez újja minden felé. A bácsi mordult, egyet fordult, kettőt lendült, már is lentült tegény. Jaj, a tegény! Ott ébredt fel lent a padlón egy hatalmas dudorral a fején. Jaj, a fején! Bár reszketett, de rögtön tudta, nincs itt semmi vég, csak álom volt az egész.

Bocsánat, Otki, a bosszantó kis percekért és a rossz álmokért, s a három aranyásónak, ha unokája lesz, kik vágtatnak majd fejlovon, s mind rőt szakát növet, ők megfogadják esküvel, hogy nem, így.

les sensations. Migos sont vincerek vigondolo. Minden római egy nőtel rabol. Diszkréten elbújt a kolcs, mire világos lett az égbolt. Minden szabin lány már boldog asszony kapol. Reggel, hogy felébred.

0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasot na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
5: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

es a pesti nő, a kicsike száját festi, ő csak érte remek, a férfi sereg. Nappal sport, por, por, töröl, de este, hogy fél kilenc körül már dáma megint.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
2: Van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virul csak jégvirág, az ordon havason, nem volt Nino orgonán, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó hozzám. Néha voltak esetek, azt hittem, hogy szeretek, úgy éreztem, hogy most végre még

anya kegyes. Hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyes.

kegyes. Hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyes.

0: imádkoztál, Émár, Desdemóna.
1: Otello, Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hol van a mehely?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem, a színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

Ey arrojan kinever, asmanga nem szeret, csak katonák. Mándrikás kis kalapon, a sarukba csapom,

Azt mondja, nem szeret, csak katonák. Pánclikás kiskalapon, a sarokba csapom az angyalát. Beállok még ma honvéd utárnak, szabant.